Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok Syok
Blue Slide Drive from Sesset Blananda.